nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatos.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best-FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor hát

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Fölösleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child. Big Rocker.

0: Csak sem.
1: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a Nyír VV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a Nyír VV. 3 brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Morik doktor a lelkemre kötött, hogy egyetlen egy szóval indítsuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádióhallgatókat, meg téged is, doktor úr, szia! Mondhatom az egy szót?
3: Természetesen.
2: Disco Express.
3: Csoda! Ez egy zenekarnak a neve, de én nem ezt mondtam neked.
2: De volt egy ilyen a fiatalságunknak ez egyik ikon mondata volt. Na jó, mi az az egyetlen
3: ez egy
2: szó?
3: Egy ikon zenekar volt, Tibi.
2: Minden az volt, Gyula.
3: Hát ez a Disco Express az egy zenekar volt, ha
2: igen.
3: Jól
2: emlékszem. Igen.
3: Egy nagyon komoly szám.
2: Mi a te szabadba?
3: Na, fizikai aktivitás.
2: Na, ennyi.
3: Igen. Tehát szerettem volna még két szót beszélni.
2: És a demencia összefüggés, ez
3: így
2: fontos.
3: Van, mert hogy arról beszélünk alapvetően, hogy hogyan kerüljük el a demenciát, és bármilyen furcsa, de ebben a fizikai aktivitásnak nagyon komoly szerepe van. Sokkal pozitívabb a hatása, mint gondoltuk. Mi az, amit tudtunk? Arról már mi is sokat beszéltünk, hogy a fizikai aktivitás, bármilyen mozgás, az a legnagyobb inger az agynak. Tehát jobb, mint a keresztrejtvény. Csak egy dologba gondolj bele. Nem tudsz fölkelni, mert nem tudod megtartani magad, nincs egyensúlyod, idős vagy, tudsz-e keresztrejtvényt fejteni az ágyba?
2: Tudsz.
3: Nagy valószínűség, egy darabig még igen. Így van. Tehát mi a nagyobb feladat? Egyensúlyt tartani és menni, vagy keresztrejtvényt fejteni? Egyértelmű, hogy a mozgás az egy rendkívül komoly megterhelés az agynak, tehát minél több mozgásos dolgot tanulni, az a legjobb az agyi elbutulás ellen. Na, most már az is bizonyított, szerencsére vagy sajnos, ez most nézőpont kérdés, állatokban, hiszen emberek fejét nem vágassuk szét, hogy a mozgás hatására kialakulhatnak, vagyis nem, állatokban egyértelműen kialakulnak tényszerűen kijelentve új idegsejtek. Ugye eddig az volt az elképzelésünk, hogy ez lehetetlen. Tehát azt mondtuk, hogy megszületünk valamennyivel, ugye emlékszünk rá, csúcson van az agyunk, legalábbis sejtszámban
2: két éves
3: korunkban. Így van, igen. És onnantól kezdve pusztulnak az agysejtjeink. Most úgy néz ki, legalábbis állatkísérletekben, ahol ezt le lehetett mérni, mert meg lehetett metszet és mérni és számolni, ott egyértelműen bizonyított tény, hogy új idegsejtek képződnek az agyban a megfelelő fizikai aktivitástól, tehát mozgástól. Valószínűleg az emberben is így van, itt még bizonyítékokat kell gyűjteni, de egy a lényeg, nagyon-nagyon kiválóan hat az agyunkra. Na,
2: legújabb orvosi kutatások alapján nagyon friss az információ, tegnapi Magyarországon egyetlen egy olyan egyed van, ahol 52 évesen az agy a legfejlettebb stádiumát megtalálták. Nem mondunk nevet, de van.
3: Név nélkül Tibor, van ilyen. Jó, rendben van. Jó. Oké, én ezt
2: készítem. Kérlek, folytasd.
3: Rendben. Jó, tehát beszéljünk még arról, hogy vajon milyen hatással lesz az internet és ez a mesterséges intelligencia megjelenése az emberi agyra. Kíváncsi vagyok a véleményedre, és elmondom utána az én véleményemet.
2: Jó. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon édes csábítás, ami ez arra irányul, hogy az emberek rávegyék arra, hogy ne gondolkodjanak, ne kalkuláljanak, ne fejlesszék magukat, mert mindent meg akarunk helyettetek csinálni, és ennek szerintem az eleje szép dolog, az eleje tök jó dolog, az eleje csábító világ, de aztán utána jön a fekete leves. Amikor már nem leszel képes gondolkodni, döntéseket hozni, mindenben meg fogod kérdezni a ChatGPT-t, már abban is, hogy mit tegyél, hogy mozogjál, mit csináljál, és amit ő jóvá hagy, azt fogod majd tenni. És még van egy nagyon durva dolog, mindig pozitív, mindig a nyelvedre beszél, mindig helyesel, egyszerűen nem a reális kontextus mutatja neked a világban.
3: Egyetem.
2: Nekem ez nagyon durva.
3: Ez így van, és ha erre nem vigyázunk, ebből baj lesz. De én fölvetnék egy másik megközelítést. És ez csak rajtunk múlik, hogy a gyerekeket milyen irányba visszük ezen az úton. Tehát azt vitathatatlan, hogy az internet hatalmas tudást tett elérhetővé. Tehát én például nem tudnék így gyógyítani, mint amilyen. Én szinte most tudok gyógyítani, mert nem tudnám megszerezni a legaktuálisabb tudást. Sokkal nagyobb késedelemmel tudnám ezt megcsinálni.
2: Majd ezt holnap megválaszolod.
3: Jó, rendben, tudom, hogy ez lesz holnap. De ez most egy nagyon fontos dolog. Aztán, kadolj csak meg, vezetek, és közben hogy előtte megcsinálom a kutatásokat, leszelektálom a tanulmányokat, és utána az internet elérése lehetővé teszi, hogy kutatói adatbázisokból dolgozzam, és én nagyjából 10 órát töltök autóban hetente. Ez egy egész munkanap, ha belegondolsz. És ilyenkor az mesterséges intelligencia felolvassa nekem, mert abban jó, olvasni tud, vezetés közben tudja nekem olvasni azokat a tanulmányokat, amelyekre én kíváncsi vagyok. Évekkel korábban ez lehetetlen lett volna, Tibi.
2: Az biztos.
3: És akkor nagyon lényeges, hogy abban a pillanatban, ha valami után érdeklődsz, akkor akár az internet, akár a majd később talán a mesterséges intelligencia megfelelő válaszokat és nagyon nagy tudást tud neked nyújtani. De mi a lényeg, hogy ezt a fajta ilyen esetleges tanulást, amit a gyerekeknél, hát tanuljuk meg, hát ha jó lesz valamire. Ezt fel kell, hogy váltsa egy teljesen más típusú tanulás, és egy más típusú motiváció fiataloknál is, meg időskorban is, amikor kíváncsi vagyok valamire, és arról a dologról, amire kíváncsi vagyok, kérdéseket teszek föl, és egyre több mindent akarok megtanulni. Mert ehhez viszont ez a rendszer hihetetlenül nagy segítséget ad. Én beszélgettem például, nem olyan régen szakvizsgázott, vagy talán a másik csapat másik részének szakvizsga előtt álló orvosokkal. És bevallották, hogy használják a mesterséges intelligenciát bizonyos dozírozások kiszámítására, stb. De kénytelenek voltak feladni, mert ha nem ellenőrizték volna le az adatokat, amiket kaptak, akkor bizony már nagyon komoly gond lett volna. Uh-huh. És szerencsére bennük van ez a kételj, ezért leellenőrizték, és bizony nem úgy nézett ki a történet, mint hogy a mesterséges intelligencia mondta. Ettől függetlenül óriási dolog a gyógyításban, mert elérhetővé vált az, hogy az orvos követi, hogy az adataidat látja, feldolgozza,
2: grafikonokat csinál. Elemzésre, statisztikára tök
3: erre
2: jó.
3: Kiváló, nagyon jó. Erre kiváló. Erre pontosan így van.
2: Gyorsítani munkafolyamatot.
3: Így van.
2: Itt különben már gond lesz, mert bizonyos emberek munkaköreit át fogja venni.
3: Ez is így van. Én azt gondolom, hogy olyan sok mindent tud olyan rövid idő alatt leellenőrizni, hogy ez biztos, hogy ez problémát fog jelenteni. Na, de a legnagyobb problémát az jelenti, ha a gyermekünket ebbe az egész világba, és most mindenről beszélek, rosszul vezetjük be. Tudnélik, az agyadnak a későbbi képességei nagyban függenek attól, hogy milyen képességeket tanulsz. Ugye beszéltük, hogyha az első 1-2 évben nem tanulod meg a beszédet, akkor később nem tudod megtanulni. És nagyon furcsa dolog. Minden szülő azon dolgozik, hogy minél hamarabb álljon fel és induljon az a gyerek. Ugye? Uh-huh. Na most képzeld el, hogy a legfontosabb az, hogy az a gyerek minél tovább kússzon. Tehát az agy teljesen máshogy fejlődik akkor, amikor kúszik, minden végtagot használva, mindent összerendezve, még az olvasási képesség. Például, ha nagyon hamar felállítasz egy gyereket, nagyobb a valószínűség, hogy diszlexiás lesz. Mert nem szokja meg a szeme bizonyos külső környezeti dolgok feldolgozását. Tehát ne állítsd föl, minél tovább vásszon. És most figyelj, Tibi, vagyis mindenki, akinek fontos a kicsinek az egészsége. Semmiféle mozgó képet, kettő, de leginkább most már azt mondják, hogy 3 éves kor előtt nem szabad a gyermeknek mutatni. Nem nézhet telefont, tabletet, tévét, semmit.
2: Kettő?
3: Hát kettő, inkább 3 most már a kutatások szerint. Tehát könyvet, színeseket lapozhat. Diafilm, ezért volt jó a diafilm, mert azt tekerted, és megint egy képet kellett az agynak, egy állóképet feldolgozni. És mese apától, anyától. Ezek rendkívül fontos dolgok. Tehát abban a pillanatban, amíg a gyerek nem látja készen hófehérkét, addig kénytelen elképzelni hófehérkét. Elképzelni, hogy a törpék házában nem fér be. hogy ki alszik az ágyacskámban, és a többi, és a többi. Ezeket az agyának elő kell állítania. Nagyon máshogy dolgozik, mintha oda teszed neki hófehérkét, ez a hófehérke. Kilos 3 éves kor előtt bármilyen mozgó képet mutatni neki, tehát egy kétdimenzióban leképezett mozgó képet 3 éves kor előtt a gyerekeink meg nem mutassuk, utána már nem gond. És aztán mutassuk meg ezt, amiről beszéltünk, hogy az internet hasznos oldala az, hogyha kérdéseket tesz föl, ha érdeklődik, és abban a tárgykörben nagyon-nagyon komoly tudást tud beszerezni.
2: Nem marad le még, hogyha ő ezzel később találkozik.
3: Abszolút nem. Sőt, ezért mondom. Tehát nagyon lényeges, hogy azért nézd meg, hogy milyen tudáshoz tudnak a gyerekek hozzájutni, és milyen tudásmennyiséghez tudtunk mi hozzájutni. Tehát tulajdonképpen azt kell látni, hogy ha jól csináljuk, akkor a gyerekeink nagyságrendekkel okosabbak lesznek, és sokkal többet fognak fejleszteni a világon, mint amit mi meg tudtunk csinálni.
2: Ez lehet a kapcsolat akkor az úgynevezett internet agy és a gyermekek agyának fejlődési problémái között.
3: Többek között, így van. És ha megtanítjuk ezt nekik, hogy folyamatosan érdeklődni, ha mi is tudomásul vesszük, hogy minden, amin dolgozni kell, minden, ami nem megy könnyen, az véd bennünket az elbutulástól, akkor nem fogunk elbutulni. Ugye, csak egy mondat, néhány nappal korábban beszéltünk az apácák agyáról, hogy a struktúra, maga a szerkezet, az agy kisebb lett, ilyen-olyan problémák voltak benne, még sem jelentkezett náluk semmilyen dolog, mert állandó folyamatos kihívásnak voltak kitéve. Tehát ugyanez vár ránk. Ha elmegyünk nyugdíjba, és onnantól kezdve brazil szappanoperát nézünk, akkor az elbutulásunk elképesztő gyors lesz, és végleges, ha pedig új kihívásokat keresünk, új dolgokat tanulunk, legyen ez mozgás, legyen ez tárgyi tudás, bármi az ég adta a világon, akkor pedig meg tudjuk őrizni az agyunk épségét. Ez a lényeg.
2: Ez a végszó, köszönjük szépen, holnap pedig folytatjuk kellemetlen kérdésekkel, hát illetve csak egyel, jó? Visszavárunk, doktor úr.
3: Jó rendben.
2: Köszönjük, érkezett. Szia!
3: Szervusztok!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

legnagyobb kedvencek. A legváltozatosabban. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújul a Magyar Vasút, nyári szünet a könyvtárakban, marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek jutatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a Nyír VV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a Nyír VV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspesti Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nibih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogó klipték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Móri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsei utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Nagy Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc.
2: Egy kis őszintességi rohamot kaptunk itt az elmúlt napokban annak vonatkozásában, hogy a Csak 10 perc rovat hallgatói és akik személyesen találkoztak már Mórik doktorral, bizonyos kérdéseket feltettek neki, vagy véleményt mondtak, vélemény nyilvánítottak.
3: Ez nem is mostanában történt, de ez egy hallgató.
2: De tök jól megfogalmazta.
3: Ez igazán.
2: Igen, szia doktor úr.
3: Szervusztok.
2: Mit mondott a barátod?
3: Nem a barátom, egy kritikusom.
2: És
3: ettől még lehetne barátom, de nem ennyire szoros a kapcsolat. Tulajdonképpen ő azt mondta, hogy nem igazán érti, hogy mit keresek én egy ilyen műsorban, mert én egy senki vagyok, én tulajdonképpen abból élek, hogy mások kutatásait olvasgatom, mások kutatásai eredményeit használom a gyógyítási munkám során. Azért gyógyítok sikeresen, mert sok tudományos munkát dolgozok fel, és használok olyan tudást, amit nem is én találtam ki.
2: Miért az orvosi egyetem nem ilyen? Csak úgy kérdezem, mert a tankönyvet is valaki megírja, nem? Tehát a műtéteket is előttünk végzik, megmutatják, hogy kell.
3: Teljesen normális, persze. Na, de először...
2: Miért szúrod a szemét ennek az embernek ennyire?
3: Nem, mindegy. De ez először szíven ütött, aztán rájöttem, hogy valójában ez dicséret. Tehát ez nem negatív, ez egy óriási dicséret. Én mindig mit szoktam mondani? Ne nekem higgyenek, csak a tudományra. Én olyan furcsán vagyok összerakva, hogy én élvezem a kutatási anyagok olvasását, az új összefüggések megkeresését, a szervezet egyre pontosabb megismerését, és az új hatékony gyógyítás, amit ki lehet utána dolgozni. Tehát, ez gyakorlati gyógyításban használom az új tudományos felfedezést. Semmit, elfogadtam. Hát ha ő így látja, hát akkor én azért próbálok segíteni, és bízom benne, hogy más érzi ennek a pozitív hatását, és segít neki a dolgokban. Mert a krónikus betegségek ellen vívott harcban én azt gondolom, hogy vacakulálunk, és ott nagyon-nagyon el kell a segítség. Tehát
2: nem akarom őt piszkálni így ismeretlenül, mert nem tudom, kiről van szó, de ő neked rajongód azért. Hát hogyha nekem valami nem szimpi, akkor egyszerűen manapság meg pláne, hát ott van rádiókészülék, van rajta akárhány gomb, meg csatorna, kapcsolok, aztán kész, és nem cukkolom magam itt Mórik doktor, mert megint kinek a tanulmányát olvass el, és mit ültet át itt a mai napokban ezekből a dolgokba. Tehát hol érdekel ez engem, hogyha nem érdekel, egyszerűen van más csatorna, választok mást, ez kész, ennyi. Hát most ebben mi a gond? Semmi?
3: Semmi. A tudásom is változik, és én ezt látom és érzem, hogy a követett alapok is sajnos már az alapok is elkezdtek változni ahhoz képest, mint amikor én
2: gyerekek. Hát azért három évet végig tapostunk a fogyón orvosával rovatban. Volt 36 féle olyan jellegű dolog, amitől csak hízott a doki.
3: Igen.
2: Nem?
3: Na, igen, és nem lehet minden orvos Semmelweis Ignác. Hát van néhány ilyen csoda emberke, és hát az a lényeg, hogy ők megtalálnak valamit, mi pedig nem ellenkezünk, hanem elfogadjuk, teszteljük, lemérjük, és ha ez működik, akkor használjuk. Hát ezzel tudunk gyógyítani, szerintem normálisan ez egy orvosnak a feladatom. Na, de ugorjunk is tovább, mert ezek kapcsán én eljutottam egy Egyesült Államokbeli Egyetemre, ahol egy más gyógyítási gyakorlattal dolgoznak, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném megismerni, mert tanulságos, és most elindultam néhány dolog megismerésében, és ezeket most meg szeretném megint csak ugye osztani.
2: Mi van korábban, változás abban az öt, vagy akárhányféle modellben, vagy modulban, amit régebben mondtál? Soroljuk fel ezeket, a pilléreket?
3: Pillér. Én azt mondtam, hogy az egészség öt pilléren áll. Az étkezés, a mozgás, az alvás, a stressz kezelés, és a táplálék kiegészítő.
2: Okay. Így van.
3: Pont egy nyíregyházi kolléganővel nagyon sokat beszélgetünk, és ő rávezetett arra, hogy gondolkodjak el ezen, hogy a légzés szerinte a hatodik. És igaza van, a légzés az egy hatodik terület, de ez a klinika, ez 8 területet hoz, 8 pillért hoz.
2: És de várjál, az első 6-ba megegyeztek? Tehát, hogy...
3: Nem, mindjárt megmutatom, hogy akkor hogy néz ki. De nem, tulajdonképpen igen, na nézzük akkor az ő bontásukat. Étkezés, ők az, abban teljesen megegyezünk, étkezés, mint főpillér, megegyezünk, annyi a különbség, hogy mivel étkezéssel kellene normálisan bevinni, ők a táplálékkiegészítőket nem különítik el az étkezéstől, hanem azt a táplálékkiegészítők szükségességét nem
2: kérdőjelezik
3: meg, de az étkezésbe. Így van, azt mondták, hogy az étkezéshez tartozik, ez nem külön láb. Elfogadom. A mozgás az ugyanaz, mind a kettőnknél, rettetesen fontos. Igen, náluk a következő pillér a víz. Nálam a víz eleddig nem képezett külön pillért, most érdemes rajta elgondolkozni.
2: A mennyisége vagy a minősége?
3: Minden, nagyon fontos. Aztán várjál, mert náluk külön láb a napfény. Hát itt hoztak olyan dolgokat,
2: a napfény
3: fontossága, hatása az emberi szervezetre, a napfény, én itt lehidaltam, amilyen tudással bírnak ezen a területen, és amennyire fontos ez. Tehát egyértelmű, hogy erre szükségre. Aztán mérsékletesség, önkontroll, ugye, hát ez tulajdonképpen a stresszkezelés, aztán jön, hát légzés vagy levegő, ugye tulajdonképpen itt is egyetértünk, itt is kettős funkció van, mint a víznél, de erről majd beszélünk. Pihenés, regenerálódás, és nekik a világszemlélet, hit a nyolcadik pillér. És akkor nézzük már, ameddig ma
2: a napfényt hogy kell érteni?
3: Na mindjárt. Tehát, menjünk már sorba, étkezés. Erről sokat beszéltünk, azért az nagyon beszédes, hogy ők a 70-es években még a tiszta, totál vegetáriánus életmódból indultak. Most már azért máshol tartunk, a tudomány fejlődik. Mozgás. Teljesen egyetértünk, hogy a mozgás nagyon pozitív, jobb erőnlét, állóképesség, csökkenti sztrókot, depressziót, javítja a hangulatot, nagyon fontos. Víz. Na, itt ez a kettő szemlélet már érvényesülni fog. Tehát ők azt mondják, hogy a víz az nem egyenlő azzal, hogy mindent rommá tisztítok, mert igazából az lenne az igazi víz, ami a természetből van. Az már egy másik káposzta, hogy egyáltalán ma még a világon van-e olyan hely, ahol tiszta vízhez lehet jutni, de ha lehetne, igen, tehát ha lehetne, akkor a tiszta víz az nem azt jelenti az ő megfogalmazásukban, hogy minden, semmi sem nincsen benne, hanem minden benne van, ami a természetből benne kell legyen.
2: És látták már ezt mikroszkóp alatt, hogy...
3: Azért mondtam, hogy már ezt ők is elfogadják, hogy kvázi nem lehet hozzájutni. Na, de nagyon fontos a tiszta víz, és akkor, ha már más nem, akkor legyen most már tisztított, mert hát összekoszoltuk, de nem ennyi. Ők azt mondják, hogy az egyik része a dolognak, és a másik része az, hogy vannak fürdők, vannak borogatások, van hideg zuhany, meleg zuhany, tehát ilyen vízváltozás, totális ellazulás, például olyan sós víz, amiben már lebegsz, az is egy nagyon komoly idegrendszeri hatással bír, és akkor a szauna utáni hideg víz, tehát magyarul a víznek nem csak a megivott, hanem a külső funkciója is van. És elértünk a negyedik pontjukhoz, ami a napfény. Na, én itt most csak egy szemléletes dolgot szeretnék elmesélni, mert az, hogy a napfény az tulajdonképpen D-vitamin, ami alapvetően a legtöbb ember fejében benne van, és nagyjából én is így tekintettem rá, hogy a D-vitamin szempontjában a napfény nagyon-nagyon fontos, és aztán sokan még azt a tévedést is gondolják, hogy ha eleget vannak a napon, akkor meg nem nagyon kell D-vitamin pótolni. Kell. De most ebben nem menjünk bele, az végképp óriási butaság, hogy a napfény káros, és nem menjünk a napra. És itt mára még egy történet fog beleférni, ami nagyon megható, és megint elmondom, nem ez a tudomány, ez egy anekdotikus, tehát így van, egy anekdotikus, de egy valós történetről beszélünk. Egy 15 éves kisfiú és családja, a kisfiút leukémiával kezelték, kapott egy speciális kemoterápiás kezelést, ami az immunrendszerét lezúzta sajnálatos módon, és egy nagyon viszonylag ritkán támadó gomba fertőzte meg a tüdejét, ami tulajdonképpen szétette a szöveteket. Ma ilyen divatos szóval ezt talán azt mondani, húsevő gomba, vagy szóval egy ilyen megeszem a szöveteket gomba. 2024-ben már olyan annyira rossz volt az állapot a júniusban, hogy kórházba került, a fél tüdejét kivették, inkább beáldozták, mert egyértelmű, hogy nem lehet megállítani, és aztán néhány hét múlva a másik tüdőfélen is megjelent ez az elváltozás. Az orvosok teljesen tehetetlenek voltak, ott van egy 18 éves fiú, Tibi, gondolj ebbe bele, mindent megért, mindent felfog, és azt is felfogja, hogy sajnos meg fog halni. És az orvosok is ott csináltak mindent, és akkor, mikor eljutottak oda, hogy tulajdonképpen még nagyjából két napig tudják életben tartani, akkor megkérdezték a kisfiútól, hogy oké, nem tudunk mit csinálni, mit szeretnél két napig csinálni. És a kisfiú azt mondta, hogy ő ki szeretne menni innen, és a természetbe szeretne menni. Tibi, vannak róla felvételek, ahogy egy intenzív osztály költözik ki a természetbe. De az összes géppel, meg a mindennel. Tehát ott emberek tucatjai segítenek, és viszik ki ezt a kisgyermeket, mert ő az utolsó napokat a természetben akarta tölteni. Utolsó 2 napján. Igen, ám de napközben sütötte a nap, meg beszívta a levegőt, meg a stb. És a második nap végén még élt, a harmadik nap végén is élt. Aztán a negyedik nap végén is élt, és elkezdett az oxigén táplálási igény csökkenni. Tehát a gyulladások csökkentek. Visszavitték, azt mondták, hogy be kell nézni. CT-t csináltak, és a CT-kép javulást mutatott. Senki nem értette, hogy mi történik. 6 hétig ugyanazt a terápiát, akkor semmi nem változott. 2 napra volt a haláltól, kivitette magát a természetbe, érte a napsütés, beszívta a levegőt, és innentől kezdve, mondom, 5 nap múlva az oxigén szint növekedett, egyre jobban lélegzett, 2 nap múlva a CT 50%-os javulást mutatott, és ebből a korságból meggyógyult. Na, ennyit szeretnék elmondani arról, hogy ezen a területen fogunk tovább menni, mert rettenet sok dolgot tanultunk meg, és igen, és ez a kisfiú még ezután beleállt, hogy a leukémiából is felépüljön.
2: Hát ne csak tragédiákat hallgassanak, hanem hallgassanak ilyen típusú dolgokat is. Természetesen mindenkinél ez nem biztos, hogy működik, ezt is el kell mondani a korrektség mellett, de az, hogy ilyen van, és anekdotikus, ezt így fogadják, ezt az egész dolgot. Köszönjük szépen! Letelt
3: a tudományról pedig a jövő héten, majd beszélünk a mögöttes tudományról, mert
2: oké, rendben. Jövő héten találkozunk, jó pihenést kívánunk, doktor úr, szia!
3: Szervusz!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújul a Magyar Vasút, nyári szünet a könyvtárakban, marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatás Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Móricz Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint Fiók könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai Fiók könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi Fiók könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Jöttem, mint egy hurikán. Láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Yeah!
1: Láttál valami fontosat? Mondd el a Best FM hallgatóinak!
2: SMS és Viber számunk 3333 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gozigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Aggódva szoktam figyelni a mostani fiatalokat, különösen azokat a gyerekeket, akiken azt látom, hogy ilyen szomorúak, ilyen kis csendesek, sokan különben régebben azt mondták, hogy magának való. És én nem tudom, hogy ez különben jól van-e így, de egy a lényeg, hogy mindenképpen az volt a tervem, hogy egy jó szakembert kérdezzek meg erről a dologról, úgyhogy a mai Csak 10 perc rovatban Kemecsei Dóra pszichológussal fogok beszélgetni. Szia Dóri, köszöntelek itt a Csak 10 percben.
2: Szia Tibi, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Segíts nekünk megérteni. Amúgy különben az én szemem látja esetlegesen ezt rosszul, vagy mostanában tényleg sokkal több olyan gyermeket látni, aki ilyen kis magának való, ilyen kis csendes, kis visszahúzódozó?
2: Igen, vegyünk akkor egy példát, és képzeljünk el két első osztályos gyereket. Az egyik legyen X, aki szeret nagyon olvasni, rajzolni, és inkább egy barátnővel játszik, mint mondjuk 10 fős csoportban. És hogyha a tanítónéni kérdezi, akkor nyugodtan válaszol, de nem keresi a szereplési lehetőségeket. És legyen mondjuk Y, aki szintén szeret részt venni a játékban, de ha megszólítják, akkor esetleg elpirul, elcsendesedik, néha el is fordul. Urán nem mer kérdezni, még akkor sem nem érti a feladatot. A kettőjük között a különbség, hogy az első gyerkőc, akiről beszéltünk, ő egy introvertált gyermek. Ez azt jelenti, hogy neki ilyen a személyiség vonása, tehát inkább a belső világa felé fordul. A kisebb társas helyzetekben komfortosabban érzi magát. Lehet, hogy szívesen játszik egyedül, vagy egy-két közeli baráttal, de a nagy zajos közösségek azok nagyon gyorsan lefárasztják.
0: Ő különben jól el van egyedül, ugye?
2: Így van, ez nem probléma, nem betegség, nem is egy leküzdendő állapot. Ő így érzi jól magát. A másik esetben viszont egy félő, szorongó gyerkőcről beszélünk. Az ő reakciója, erre például a tanár felszólítására, ez egy szorongás alapú reakció. Ez a gyerek szeretne bekapcsolódni, kapcsolatot teremteni, viszont a szorongás, az értékeléstől való, vagy a visszautasítástól való félelem, az visszatartja. És ahogy említettem, ugye ez a félénkséghez gyakran társult testi tünet, a pirulás, izzadás, remegés, és ez a gyerek sokszor magát is bántja gondolatban. Például, hogy le fogok bőgni, nem fog nekik tetszeni, amit mondok. Tehát itt a félénksége az egy akadály lehet a társas kapcsolatokban. Még az előző gyereknél, ugye az introvertált gyereknél, ez csak egy másik működésmód.
0: Aha. Hát ebből fakad akkor az én kérdésem, hogy akkor most tulajdonképpen akkor melyik gyerekkel kell foglalkozni, de már adom is fejbe a választ, csak remélem a hallgatók is közben. Gondolom az Y-nal kell törődnünk többet.
2: Így van, tehát a félő, szorongó gyerkőccel kell foglalkoznunk. Ugye az introvertált gyerekkel semmi teendőnk nincs, csak elfogadni a személyiségét. Nem kell állandó társaságba vagy szereplésre kényszeríteni, és nem kell összehasonlítani hangosabb testvérekkel vagy osztálytársakkal.
0: Ő belők lesznek majd különben a jó munkatársak, vagy pedig azok a féle munkák állnak majd hozzájuk testközelben, jobban, amik így egyedül végezhetők, amik, mit tudom én, home office-ban tudnak jobban dolgozni. Ezt élvezik jobban, ugye?
2: Igen, sok introvertált gyerek kreatívabb tevékenységekben mutatja meg magát, nagyon szeretnek rajzolni, írni, építeni, zenélni, és ezeket a területeket érdemes náluk kiemelten támogatni, vagy értékelni.
0: És mi lesz az Y gyermekekkel?
2: Ugye a szorongás a félelemhez hasonló érzelem, de ennek nincs mindig konkrét kiváltó oka. Ez egy olyan belső feszültség, ami a gyerek viselkedésében, gondolkodásában és a testében is megjelenik. És nagyon fontos komolyan venni, mert nem a majd kinövi kategória minden esetben. Bizonyos élethelyzetekben normális, hogyha egy gyerek átmenetileg szorong, például gondoljunk egy költözésről, vagy az óvodából iskolába való lépésre. Viszont, hogyha a szorongás tartós, akkor az beépülhet a személyiség működésébe, és hosszú távon nehezítheti a beilleszkedést.
0: Most különben sok szülő, igen? Bocsánat, így néz maga el, és akkor úristen, tudod, így ilyenkor szóval sorolja a gyermekeit, akár ide, akár oda, akár pedig, mit tudom én, az enyém vihogó, az enyém egy kicsit túl mozgásos, stb. Tehát azért úgy a normál átlag gyermekek szerintem viszonylag kevesen vannak, hanem most már ilyen attitűdök jelenhetnek meg különben az ő életükbe. De mit tehet az, aki most mondjuk történetesen ezzel az Y-típusú gyermekkel szembesült, hogy úristen, az én gyermekem ilyen. Tud-e egy szülő ezen igazából úgy segíteni, amihez még nem kell szakember, vagy pedig tényleg az az egyetlen út, hogy szakember segítségét kell kérni?
2: A szülő is nagyon sokat tehet a gyerkőc érdekében. Először is figyeljük a jeleket, a változást a viselkedésben, esetleg az előbb említett testi panaszokat, ezeknek a gyakoriságát. Semmiképp ne bagatelizáljuk el, ez a nincsen semmi bajod, meg lép ki a komfortzónából helyett, adjunk teret arra, hogy a gyerek beszélhessen róla, és segítsünk megnevezni az érzést. Mert ugye az érzelmi szókincs fejlesztése, az csökkenti magának a szorongásnak az erejét is, ha a gyerek ki tudja fejezni azt, hogy mit érez. És a szülő segíthet abban a gyereknek, hogy biztosítson kis lépésekben történő kitettséget, például, ha a gyerek fél mondjuk a mesemondó verseny előtt, akkor fokozatosan gyakoroltassuk vele biztonságos keretek között. És hogyha a tünetek nem enyhülnek, vagy hosszabb ideig fennállnak, akkor szükséges ugye a szakember bevonása.
0: Most úgy őszintén, ezt úgy ki lehet nőni?
2: Bizonyos értelemben, élethelyzetekben és támogató környezetben enyhülhet a tünet, viszont a tartós fennmaradás esetében viszont érdemes segítséget kérni, mert akkor nem biztos, hogy egyedül kinövi a gyerkőt.
0: Na most akkor szint vallok, jó, Dóri?
2: Jó.
0: Én pont ebbe a kategóriába tartoztam. Tehát amikor általános iskolás voltam, akkor ilyen első és másodikos koromban, én emlékszem rá, hogy akkor mondtuk el az évszakokat versben, és mindenkinek egy mondata volt, és én olyan szinten pánikoltam be ettől, leizzadtam. Hát amiket te elmondtál konkrétan ezeket a dolgokat, és hát kicsit átértékeltem magamba ezeket a dolgokat, és mindig a nehezebbet vettem előre, ami nekem nehezebben ment, és rájöttem arra, hogy ezek különben nem teljesíthetetlen dolgok, de bizony át kellett egy picit szellemülnöm hozzá. És hát azért vezettem már műsort több ezer ember előtt is, így éppen ezért honnan, hova lehet eljutni, mondjuk én erre jó példa vagyok. Az embereknek különben ez mindenkinek így sikerül, vagy pedig van, akinek sosem fog?
2: Nagyon jó példát mondtál, Tibi, igen. A forrás, tehát az, hogy a gyereknek mi a viselkedése mögötti motiváció, az a nem mindegy. Mert ugye, ahogy beszéltünk arról, hogyha valaki ilyen introvertált, tehát ilyen a személyisége, így érzi jól magát, akkor nem muszáj és nem is fontos ezt kinőnie. És amit ugye te is mondtál, hogy ilyen voltál gyermekkorodban, de most mégis rádiós műsorokat vezet, ugye ez sem egy kőbevésett szabály, hogyha valaki introvertált, akkor egész életében az is marad. Vagy ha extrovertált, akkor egész életében extrovertált marad. Ezt úgy képzeljük el, mint egy skálát. Semmi nem fekete vagy fehér, és attól még lehet valaki introvertált, csendes, és nyerhet saját magából energiát, miközben más élethelyzetekben, például ha rádiózik, akkor igen, nagyon is tud extrovertáltként viselkedni.
0: Tehát akkor ajánljuk azt, hogy rádiózzanak azok, akik extrovertáltak. Ne, csak vicceltem. Mindenkiből nem tudunk rádiós csinálni. Egy dolog viszont nagyon fontos, és engem foglalkoztat az, hogy tulajdonképpen te, mint szakember, jelenleg hogy látod ezt az egész helyzetet? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy ilyen gyerek elkapja ezt a fonalat, és elkezdjen kilábalni ebből?
2: Ugye nem mindegy. Egyrészt, hogy mikor veszi észre a szülő, másrészt, hogy van-e valami konkrét oka. Ugye, hogyha ez a félénkség tartósan akadályozza ezeket a társas kapcsolatokat, hogyha ezek a testi tünetek már nagyon rendszeresen jelentkeznek, hogyha a gyerek már a saját személyiségébe is beépítette ezeket a mondatokat, hogy nem vagyok elég jó, úgysem tudom megcsinálni, és még az iskolai teljesítménye is hanyatlik ezek miatt, akkor egy komolyabb szülői és szakemberi összefogás szükséges, de mindenképpen lehet rajta segíteni.
0: Elrontottuk ezt mi valahol? Tehát családba, iskolába, óvodába?
2: Beszéltünk most a teljesítménykényszerről, a teljesítményszorongással, ugye, hogy ki milyen elvárásokat támaszt a saját gyereke felé. Ezt most így nagy általánosságban nem tudom és nem is szeretném kifejteni. Mindenki saját maga döntse el.
0: De akkor még van fejlődni való mindenhol, gondolom.
2: Van.
0: Igen. Igen. Jó. Kell-e valamit úgy alakítanunk a családi életben, amit mondtál most, hogy mondjuk az ilyen jeleket jobban észrevegyük? Vagy egy picit most már ilyen kis kockává kezd változni a világunk?
2: Szerintem az a fontos, hogy otthon mindenki, tehát hogyha valaki most magára ismert, és van otthon egy csendesebb gyereke, akkor én arra bíztatom, hogy tegyen különbséget a kettő között. Mert hogyha egy introvertált gyereket félingnek címkézünk, akkor neki azt sugalljuk, hogy valamit ki kell javítani rajta, és ez ronthatja az ő önértékelését. Pedig ugye az introverzió, hogy beszéltük, egy érték. Az ilyen gyerekekből lesznek a legjobb hallgatók, érzékeny barátok, sokszor a legkreatívabb alkotók. Viszont, hogyha egy gyerek félénk, és őt introvertáltnak gondoljuk, akkor lemaradhatunk arról, hogy segítsünk neki leküzdeni ezt a szorongását. És a szorongás az hosszabb távon nehezítheti ugye a barátkozást, az önérvényesítést, és később ugye akár a munkahelyi érvényesülést.
0: Hát igen. De jó volt veled beszélgetni. Mindig jó veled beszélgetni. Tegyük ezt legközelebb is majd, jó? Mert letelt az időnk. Tehát a csendes gyerekek is üzennek, akár a csenddel is, meg azokkal a jelekkel, amiket produkálnak. Tessenek nyitott szemmel járni, észrevenni ezeket a dolgokat, és csodaszép életük lesz. Kemecsei Dóra pszichológussal beszélgettem, nagyon élveztem. Dóri, köszönjük szépen, legközelebb megint keresünk. További szép napot kívánunk neked. Szia!
2: Köszönöm, Tibi, további szép napot kívánok én is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekhelyi gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek jutatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújul a Magyar Vasút, nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatás Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok. Olvasható a tájékoztatóban. Biztatóak az eredmények. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Móricz Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint Fiók könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai Fiók könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi Fiók könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után néhány perccel szuperzenékkel készülök a következő 6 órában, mert hogy azt látom itt a zenei listában, hogy az Iri Mafia dala jön, Lili Ellen is jön, nagyon sokan szeretik Marics Petiék csapatát, no ők is nem sokára megérkeznek, és a Coldplay dalát pedig már is egy gomnyomással fogom indítani. Rádiózom velem a következő 6 órában, csodás napot kívánok mindenkinek, július 26-a van, vasárnap reggel, én Zenta Jedit vagyok.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes vasárnapi ébredést, vagy éppen már készülődést. Bízom benne, hogy ma mindenkinek egy kicsit lassabban indult ez a nap, és jut idő is a nyugodt kávéra, egy finom reggelire, vagy csak mondjuk arra, hogy élvezzük a nyárnak a hangulatát. Hát bárhol is hallgatják a 103.9 Best FM-et, én nagyon örülök, hogy itt vannak velem. A következő órákban nagyon jó zenéket hozok, és persze előttem is itt van a kávé, amit fogyasszunk akkor együtt, hogyha megvan ennek a lehetősége. Lili Ellennel mosolygósan indul ez a vasárnapi reggel.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli kisorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

9 van, és nagyon jó ez a kis vasárnapi nyugodt hangulat, ezt mindenhol lehet szerintem a városban élvezni és érezni is. Nincs akkor a rohanás, kicsit lassabban telik az idő, és végre belefér egy hosszabb reggeli, vagy éppen egy séta, vagy egy spontán kiruccanás, mert hogy nagyon kellemes az idő. Én a héten élveztem, hogy nem tért vissza még egyelőre az a nagyon 30 fok feletti hőmérséklet, de majd nem sokára megnézem én is, hogy hogyan kell itt, vagy lehet tervezni majd az időjárás tekintetében. Olyan igazi kis nyári kellemes hangulat van, úgyhogy ha teheti a kedves Best FM hallgató, akkor ma meg lehet ajándékozni saját magunkat is egy kis én idővel, ami akár a reggeli kávé is lehet. Én imádom ennek a hangulatát, főleg olyankor, amikor mondjuk még a párom is itt van mellettem, és megvan ez a kis visszakuckózós kávézás, amikor is kötetlenül tudjuk megbeszélni éppen azt, hogy mik a mai tervek, vagy éppen mi volt a tegnap estében az, ami olyan nagyon megbeszélést igényel, mert hogy lehet, hogy nagyon sokan élménnyel töltötték a szombat estéjüket. Szuper napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, ő már tájukról.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

lüktetést adott nekünk Horváth Tomi itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és ha már lüktetés, akkor én már nagyon várom egyébként a Kressz szabály módosításokat, főleg a rolleresekre vonatkozóan, de nagyon úgy tűnik, hogy itt két lépcsőben módosítanák majd a Kresszt, legalábbis elsőként a legsürgettőbb közlekedés biztonsági problémákra, köztük pedig, ugye, ahogy említettem, az elektromos rollerek használatára, illetve a gyorshajtásra is új szabályt vezetnének be. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek, és a nagyobb teljesítményű eszközökre pedig a segédmotoros szabályok vonatkoznának. Fontos, és szerintem is kötelezővé kellene, hogy váljon majd a bukósisak használata, és a korhatárt is bevezethetnék. Kinek van erről véleménye? Szerintem mindenkinek, úgyhogy nekem is megírhatja nyugodtan, akár privátba is. Én Zentai Edit vagyok, megtalálom Messengeren. A legjobb zenék között pedig Robbie Williams dala, biztos, hogy jön, még Shaggy dala is ebben az órában, de a zene vonatra fölcsúppanunk most egy picikét, ezzel megyünk a folytatásban tovább, itt a Best FM.

0: 93.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Mindjárt 9 óra van, és bizony, ha valaki sütivel a kézben lép ki, mondjuk a Dózsa-György utcán, Szarvas utcán, bárhonnan, és akkor óvatosan, mert hogy bizony elsuhanhatnak mellettünk hatalmas tempóval a kerékpárosok, vagy éppen a rolleresek, ne kelljen balesetről beszámolni, ez mindenképpen fontos. Én legalábbis úgy mindig megriadok, amikor ilyen helyről lépek ki, és nagyon megfontoltan szoktam kidugni a fejemet, körülnézni, és csak úgy lépek ki. Vigyázzon mindenki magára, ez a legfontosabb. Nagyon szép napot kívánok, nem sokára 9 óra, friss hírek itt nálunk a Besten, Kis Dánieltől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Szóval eső nem lesz, és visszatérnek a nyári hőmérséklet értékek, úgyhogy a jövő heti nyaralás tuti, hogy jó időben fog telni mindenkinek. 9 óra után nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, jó készülődést ehhez a vasárnaphoz. A legjobb zenékről pedig én gondoskodom. Animal Cannibals jön, Lady Gaga is jön, és B.O.B.-val, Bruno Mars-szal közösen pedig indul ez az óra. Csodás napot kívánok mindenkinek. Július 26-a van vasárnap.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egyik nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagy.

Egy újabb kedvencem itt a legjobb zenék között, Stereo MC's és a Connected itt a Besten. A Lady Gaga folytatása előtt pedig információim vannak, és mindannyian érezzük azt, hogy nagyon sok ideje nem volt már csapadék. Egyébként az ország közel, majdnem 90%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van itt jelen. A nyári növények legnagyobb termőfelülettel rendelkező vármegyében még kedvezőtlenebb a helyzet. Ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály, úgy az ország 1,5%-án súlyos, és csak nem 60%-án nagyfokú, több mint 28%-án pedig közepes asszályt mérnek. A leginkább érintett térségek közé pedig az Alföld, a Dunántúl keleti fele és a Kis Alföldnek egy része tartozik. Hát bízunk benne, hogy itt azért lesz majd egy kis eső, és föláztatja majd a talajt. Nagyon fontos lenne. No, hát én a legjobb zenékkel fogok esőzni egy picikét, Lady Gagával a folytatásban, itt a Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Jó volt Kelly Clarkson itt a Best FM-en, 9:50 után néhány pillanattal én egy kérdést tennék fel a Best FM hallgatóknak, hogy mi az az egyetlen dolog, amit mondjuk magunkért tennénk meg a mai napon. Legyen egy kis kikapcsolódás, oké? Mert hogy az mindenkinek jár. Nagyon sokaknak már az is kikapcsolódás, hogy nyugodtan meg tudja inni a kávéját, hogy senki nem szól hozzá, telefon félretéve, nem pittyen, nem csörög. Csak úgy mi, a kávénkkal, vagy a teánkkal, a teraszon, az erkélyen, a nappalin kellős közepén, és csak mondjuk úgy mélázunk ki a fejünkből kinézve, figyelgetjük éppen a fáknak a gyönyörű szép kis szellő általi kis lengedezését, vagy éppen a madár csicsergést is tudjuk hallgatni. Ez is jó lehet. Megnéztem az időjárásunkat, és nagyon úgy tűnik, hogy a mai napon napközben már többfelé megnövekszik majd a felhőzet. Zivatarok kialakulhatnak, mondjuk a héten is úgy mutatott egy kis arcát, de semminek nem nevezhető kis esőcske volt. Mondjuk én pont fodrásztól jöttem csütörtökön, amikor persze úgy elkezdett esni, de nem áztam el, úgyhogy a hajam még mindig tart. Viszont itt a legmelegebb órákban 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkezésével ugye egy picikét lehet, hogy visszaesik majd a hőmérséklet. Hát erre kell készülni, nálunk pedig a Honeybees dalára, itt a Best FM-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide úton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

annyira egyszerű, hogy csak is mesztelen jó. Én a fürdésre, az zuhanyzásra gondolok, és a napozásra is, mert azt is szeretem sok esetben csak úgy mesztelenül is végezni. No hát óvatosan azért a napon, főleg akkor, hogyha valakinek érzékeny a bőre, és nem árt ugye időnként bőrgyógyászhoz is elmenni, az anyajegyeket megvizsgáltatni, fontos dolgok ezek. És mire kell még itt a mai napon figyelni július 26-án, amikor is tényleg nem csak a nyaralásról, a strandról, vagy éppen a közös ebédekről szólnak ezek a dátumok, hanem mondjuk arról is, hogy ne felejtsük el fölköszönteni a névnaposokat. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm az Annákat és az Anikókat névnapjuk alkalmából, úgyhogy ha van egy Anna vagy Anikó a családban, vagy a baráti körben, akkor egy kedves üzenet biztosan szebbé fogja tenni a vasárnapját, tegye ezt meg, mert boldog lesz tőle. Ráncok a szemem alatt, micsoda dal jön itt az FM-től, senki nem szeretné mindezt, úgyhogy a reggeli arcápolási rutin is, gondolom megvolt, a szemránckrém használata pedig legyen kötelező. Ja, múltkor mosolyogtam, mert nem csak hölgyeknek látok már ilyen szem alatti tapasztokat, hanem külön van férfiaknak is, úgyhogy meg lehet őket is lepni, mert maguktól nem tudom, hogy megvásárolnák-e. Jön a dal, én pedig maradok egészen kettőig, itt a 103.9-en.

óra van, a reggelin túl vagyunk. Ha még nem, akkor eszegessünk, csak nyugodtan egy jó meleg szendvics, jó sok majonézzel, ketchuppel, mustárral, ki mivel szereti, friss zöldségekkel, nagyon fincsi lehet, úgyhogy én ehhez kívánok jó étvágyat. Ebédötletem lesz, és horoszkóppal is érkezem majd a következő órákban. Rádiózom velem, nem sokára 10 óra van, a hírekkel pedig Kis Dániel érkezik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a Nyír VV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a Nyír VV. 3 brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszi Dániel a híreket 10 óra után. Elhiszik-e azt, hogy ma van egy olyan világnap, amit így hívunk, hogy a mocsárba fulladás megelőzésének világnapja? Hát amíg tanakodnak, addig én zenélek, hozom Eminem és Dido dalát, aztán kicsit kifejtem, hogyha tényleg van ennek a világnapnak valami valóság alapja. Rádiózom velem a következő órákban, én Zentai Edit vagyok.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

és párban biztos, hogy jobb, mint egyedül, ám bár én szeretek egyedül lenni, szerintem meg kell tanulni ezt is jól viselni, és jól kitölteni minden percet, mondjuk olyan dolgokkal színesíteni, ami mindenképpen tölt minket. Erre kell, hogy figyeljünk, a máskor nem ilyenkor hétvégén egy jó könyvvel, pihenéssel, és ne csak a konyhában való kis teendőkről szóljon ez a dátum, meg kiszolgálni a családot, néha fordítva is lehet, ki lehet venni anya kezéből a fakanalat, úgyhogy én nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek ehhez a vasárnaphoz, és persze az Annákat, Anikókat nem elfelejtve kívánok nagyon boldog névnapot a hölgyeknek. Említettem, hogy találtam egy ilyen világnapot a mai napon, ami így szól, hogy a mocsárba fulladás megelőzésének a világnapja. Tényleg van egy ilyen nap, és ez azért fontos, még mielőtt bárki mosolyogna egy picikét, mert azért a nyári strand szezonban különösen aktuális emlékeztető, hogy a vízparti pihenés mellett mindig figyeljünk egymásra, no és persze a gyerekekre is. Az ördög nem alszik, szoktuk mondani, úgyhogy jó strandolást és pihenést kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább Dante Tomasszal.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

A legjobb zenék sorát pedig nem sokára a The Beavers és a Compact Disco is követi, én pedig nagyon szuper vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Azért nem tudom, hogy tudtuk-e, hogy ez a nap, amikor a legtöbben hosszabban reggeliznek. Egy nyugodt reggel, egy bögre kávé vagy tea és a kedvenc zenénk azt gondolom, hogy már önmagunkban is nagyon jó alapot adhat egy kellemes naphoz, úgyhogy ne azon gondolkodjunk, hogy holnap hétfő lesz, hanem azon, hogy ma még előttünk áll egy teljes nap, úgyhogy használjuk ki arra, amíg igazán feltölt minket. Egy séta, egy jó beszélgetés, vagy egyszerűen egy kis kikapcsolódás, az mindenképpen fontos lehet. A jó zenékről pedig én gondoskodom itt a Best FM-en.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

Nagyon szeretem a Savage Garden csapatát, épp úgy, mint a következő kis előadót, akik érkeznek hozzánk itt a legjobb zenék között, ő pedig nem más, mint a Backstreet Boys. Hát én akármilyen esküvőn vagy bulin föllépek, és ott vagyok, mint műsorvezető, hát ha elindítjuk ezt a dalt, akkor mindenki megőrül. Fiúk nagyon jól tudják hozni a figurát, a hölgyek pedig, hát valljuk be őszintén, amikor meghalljuk a Backstreet Boysnak csak a nevét, még azért sokunknál egy kis nosztalgiát beindít, és nem tudom, hogy kinél volt mondjuk ilyen poszter a lányos szobájában. Én Queen rajongó voltam, nekem a Kind of Magic volt poszter formájában a szobám falán, más generáció vagyok, de nagyon szeretem a fiúkat, mármint a Backstreet Boys-os fiúkat is, és úgy tűnik, hogy a varázsuk semmit sem kopott, mert hogy akkor az érdeklődés a Las Vegas-i Into the Millennium koncert sorozat iránt, hogy 2026 nyarára újabb fellépéseket is bejelentettek, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a 90-es évek slágerei még mindig ugyanúgy megdobogtatják a szíveket. Hát jöjjön akkor a Backstreet Boys itt a Best FM-en.

egy picit gondolkodunk azon, hogy mi is kerüljön mai július 26-án vasárnap az asztalra, akkor hozok nem sokára egy nagyon egyszerű nyári ötletet. Én imádom az új burgonyát és az uborka salét is. Aki velem együtt szereti és bólogat, akkor jó helyen jár, mert hogy a következő órában lesz egy fajta ajánlatom, és úgy voltam vele, hogy most desszertet is fogok hozni. Természetesen szezonális gyümölcsből a hírek után, mert hogy nem sokára 11 óra van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is, itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

mert hogy vasárnap van, főleg ebédidőben nem gondolkodunk a munkában, viszont azért lehet érzékelni városunkban, hogy nagyon sok helyszínen újulnak meg majd utak, például a Simonyi-Óbester utcában dolgoztak a fiúk, és a következő hetekben, vagy akár már holnaptól is, többek között a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és a Józsavárosban is folytatódnak a munkálatok, és ha már Józsaváros, lesznek itt is majd józsavárosi napok, hozok némi programajánlatot, amik között majd ez a lehetőség is szerepel. Indítsuk ezt az órát a legjobb zenékkel, én pedig köszönöm, ha velem marad még egészen kettőig. A mikrofon

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk. Leszek a bal, ami felrász téged.

Oké, hogy vasárnap van, ettől függetlenül gondolok azokra is, akik dolgoznak. Nekik most itt virtuálisan megveregetem egy picikét a vállukat, és gondolok itt a diákmunkás fiatalokra is, akik egyébként városunkban idén két turnusban is dolgoznak. A fiatalokat főként egyébként adminisztratív munkát végeznek, mondjuk a Váci Mihály Kulturális Központban, de dolgoznak az önkormányzatnál. Én a fürdőben is találkoztam diákokkal. Az első turnus már mint olyan véget érő munkával zárták le ezt a munkás heteket, viszont a következő turnusban pedig augusztus 3-án megkezdi nagyon sok fiatal a munkásságát itt városunkban. Hát nekik is lendületet kívánok mindehhez, jó dolog ez, úgyhogy utána meg jó lesz elkölteni majd azt a kis pénzecskét, amit megkeresnek. Szép napot kívánok mindenkinek, július 26-a van, az Annákat és az Anikókat. Ne felejtsük el fölköszönteni, hiszen ők a mai nap névnaposaink.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9

koponyában nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, gondolom a húsleves lesz, rántott húsi lesz, nem tudom, pörkölt, szaftosabb étel, vagy kinél mi készül. Nyugodtan lehet nekem egy fényképet dobni, hogyha már mondjuk egy személyes meghívást egyelőre még nem kaptam. Viszont ha valaki azon gondolkodik, hogy mi kerüljön az asztalra, akkor hozok egy nagyon egyszerű nyári ötletet. Készüljön egy fűszeres, sütőben sült csirkecomb új burgonyával, jaj, de nagyon szeretem, és egy jó nagy tál uborka salátával, jól behűtve tejföllel. Én azt gondolom, hogy nem kell órákig a konyhában állni, mégis ez egy igazi vasárnapi ebéd. Desszertnek pedig most szinte kötelező valamilyen szezonális gyümölcs, mondjuk egy tál behűtött görögdínye, sárga dínye, vagy egy gyors barackos pohárkrém tökéletes lezárása lehet az ebédnek. Én a héten kaptam nagyon finom nyári almát, ami egyébként ilyen sicsúgy egy-két hét alatt jobb, hogyha megesszük, mert utána gyakorlatilag semmi nem lesz belőle. Jó kis savanykás, én még ezt is ajánlom desszertnek, mert hogy érdemes fogyasztani olyan finomságokat, amik abszolút szezonális gyümölcsök. Táncolunk egy kicsikét, jó? Még így az ebéd előtt jön a Desperado.

0: A Best FM lendületben tart.
1: Gyerekkorom slágereit hozzátok vissza, és az az érdekes, hogy a kisfiam ugyanazokat a zenéket szereti. A Best FM a napunkat szélesíti.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

picikét nyaralni menni, és én gondolok itt most azokra, akik lehet, hogy nem utaznak sehová idén. Egyébként én sem, maximum a Balatont fogom még megcélozni 1-2-3 napra. Ez van legalábbis most itt tervben. Viszont, hogyha mehetnék, akkor tengerpartra biztos, hogy elmennék, és Olaszországot megcéloznám, mert ott Rómában már voltam, de valahogy még a tengerparti részre nem sikerült elutaznom. Pedig az olasz életérzés. Azt mondják, hogy tényleg van valami, amit az olaszoktól igazán érdemes ellesni, az pedig az, hogy egyáltalán nem sietnek. Tudnak örülni egy kávénak, egy finom ebédnek, egy hosszú beszélgetésnek, vagy éppen egy naplementének, és nem azért, mert több idejük van, hanem mert megélik azokat a pillanatokat, amelyek mellett mi nagyon sokszor csak elszaladunk, úgyhogy lehet tőlük tanulni, és lehet, hogy ma nekünk is csak ennyi feladatunk lenne, egy kicsit lelassítani egy kicsit, élvezni a nyarat, és hagyni, hogy a vasárnap tényleg vasárnap legyen, mert higgyék el, hogy a legszebb emlékek sokszor a legegyszerűbb pillanatokból születnek. Hát ez a dal pont ilyen, legyen a kedvenc napunk Eros Ramazzottival, úgyhogy maradjunk itt még egy kicsikét, élvezzük a mediterrán hangulatot, úgyhogy jöjjön a következő kedvencem, itt a Best of

megszólal, legalábbis harangozás formájában, mert hogy mindjárt dél, de tudták-e, hogy ez a megnevezés egy aranyos kis gyerek együttesnek a neve is, akik érkeznek majd Nyíregyházára, úgyhogy a következő órában programokból nem lesz hiány, mert hogy megnézzük, mi újság majd a sóstón, zenei fronton, vagy éppen mozgásformát illetően is. Jó étvágyat az ebédhez, a hírek pillanatokon belül érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nagyon messze, csak óvatosan utazzunk, mert egyébként a Sóstón is azért sok az autó, hogyha valaki arra megy, akkor azért figyelje, hogy hol tud parkolni és hol nem, nehogy büntetés legyen a vége, viszont egészen messzire repülünk, Carl Wolffal Afrikáig megyünk 12 óra után. Legyen csodás vasárnapi napja, ezt kívánja a Best FM, és jó magam Zentai Edit.

0: reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rá.

azért Madonna néni még mindig bombázó, bár mondjuk őt is megnézném reggel, mondjuk úgy zuhanyzás után, amikor kijön a zuhany fülkéből, hogy hogy néz ki, mert én azt mondom, hogy bárkiből lehet címlaplányt csinálni, tudjuk jól. Egy jó smink, egy szuper frizura, egy jó cucc rajta. No jó, engedjük is ezt el, inkább nézzük meg, hogy mit jósolnak a csillagok a mai napra. Július 26-án, kedves bikák, jöjjön egy vasárnapi külön kiadás. Egy finom, nem is a bikákkal kezdem, a kosokkal, persze, így jön a sorra. Nézzük, kosok, ma a kikapcsolódási a főszerep, hagyd, hogy a hétvége feltöltsön. Jönnek a bikák, egy finom ebéd, és a szeretteid társasága most többet ér, mindennél, biztos, hogy így van. Ikrek, légy nyitott egy spontán programra, kellemes meglepetést tartogathat. Rákok, hallgassanak a szívükre, és töltsük az időt azokkal, akik igazán fontosak. Oroszlán, ma te lehetsz a társaság lelke, a jó kedved másokra is átragad. Szűzek, engedjék el a teendőket néhány órára, ez fog menni ebéd után szerintem, a pihenés is része a sikernek, ugye-ugye? Egy pihent agy mennyi mindenre képes. Mérlegek, egy kedves beszélgetés, vagy mondjuk egy régi ismerőssel való találkozás feldobhatja a napodat. Skorpiók, a természet ma különösen feltöltő hatással lehet rád, hogyha teheted, akkor mozdulj ki egy picikét. Nyilasok, a kaland néha egészen közel van, elég hozzá egy új útvonal, vagy egy spontán ötlet. A bakok élvezzék a nyugalmukat, már hogyha van, mert ebből lehet erőt meríteni és energiát majd az új hétre. Vízöntő, ma könnyen inspirációt kaphatsz egy váratlan helyzettől, vagy éppen egy beszélgetésből. A halak is figyeljenek, mert hogy a vasárnap a mosolyokról és az apró örömökről szól, úgyhogy figyeljenek rájuk, mert ott vannak körülötted. Hát bármilyen jegyben is születtetek, vagy születtünk, legyen ez a vasárnap a feltöltődésé, a jó zenéké és a nevetésé. Jön Valmar és Manuel, éget a

kívánok mindenkinek a programok tekintetében, pedig akkor hozok némi lehetőséget, mert hogy még a jövő héten is tart a Zenesóstón program, és ma július 29-én szerdán az Alapvetők zenekar fog fellépni, pop, rock és blues zenét fognak ők majd varázsolni itt a Sóstói piacon található helyszínen fél hét és fél nyolc között. Augusztus 5-e szerda elkábít slágerek, majd augusztus 8-án jön a Dongó 50, akik verseket fognak előadni megzenésített formában. A gyerekekre is gondolnak a szervezők, és augusztus 9-e vasárnap Giling Galang interaktív gyerekkoncert, és majd augusztus 16-án vasárnap a Vidám Manók interaktív kis gyerekkoncertje fogja zárni itt az augusztusi hónapot. A legjobb zenék között pedig azt gondolom, hogy egy olyan hang érkezik, amely egy egész korszaknak az emlékéhez kapcsolódnak, legyen az egy autózás, egy nyári buli, az első szerelem, egy Mackó testvér meséje, és azt gondolom, hogy Szolnoki Péter hangja sokaknak pontosan ilyen. Egy kis nosztalgia, vele együtt egy kis jókedvés, hiszem, hogy már is szebben telik majd a vasárnap. Jöjjön ez a kedvenc, a varázsjel, itt a Best FM.

0: Vettekemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé után is az autóban is csak a Vettekemet hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem

Anikák, Anikók, boldog névnapot kívánok, és július 26-án nem akármilyen ünnep van még, a nagyszülők és az idősek világnapja is. Hogy pontosan mire emlékeztet minket ez a dátum, és hogyha ott van mellettünk a nagyi, akkor mindenképpen köszönetet mondani nekik, kötelező azért, amiért vannak nekünk. No, el fogom majd ezt is árulni, viszont nem sokára egy óra van. A hírek után még a legjobb zenékkel a következő órában várom Önt.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A leg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

István, aki még szerintem pocol az ebéd után, nagyon jól teszi, mindenkire ráfér a pihenés így vasárnap. Egy óra után Avril Lavigne-dalával pedig indulok. Köszönöm, ha még velem marad ebben az órában. Én Szántai Edit vagyok.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

július 26-án Annák, Anikók boldog névnapot kívánok, és nagyon puszilnám a nagymamámat, ha még élne, mert hogy imádtam, rengeteget voltam nála, mindig interjúkat készítettem vele, amikor éppen csak egy rántottát készített nekem a konyhában, mert hogy én már akkor is tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és a fakanál volt a mikrofon, és imádtam ott lenni nagyinál, valahogy úgy mindent lehetett. Divatba mutatózni, úgy enni, ahogy én akarok, és hatalmas fürdőhabos kis pancsizást is bármikor kivitelezni, mert ugye nagyik ilyenek. Egyébként ma van a nagyszülők és az idősek világnapja, amely arra is emlékeztet minket, hogy tényleg érdemes időt szánni azokra, akiknek rengeteg történetük, tapasztalatuk és szeretetük van, úgyhogy egy telefonhívás vagy egy közös ebéd ma, azt gondolom, hogy különösen szép gesztus lehet. Köszönjük meg nekik. Én pedig a legjobb zenékkel megyek tovább Gágyzsóval a folytatásban. Itt a Best.

és igazi kis angyalkák lehetünk, főleg a gyerekekre gondolok, akik figyelnek arra, hogy mondjuk milyen osztálytársaik vannak, milyen baráti körük van ott, milyen gyerekek vannak, és mondjuk azok a gyerekek megengedhetnek-e maguknak olyan dolgot, amit ők maguk. Nagyon fontos dolog, a ne dobd ki az iskola táskát, ez a kezdeményezés egyébként egy megkönnyítő adományt jelenthet valakinek, ami egyébként egészen augusztus 21-ig tart, már hogy föl lehet ajánlani olyan jó állapotú iskolatáskák, a toltartók, a tornazsákot, írószert, amit majd rászoruló gyerekek fognak megkapni. A ne dobd ki az iskolatáskád akciónak a segítségével egyébként évente mintegy 100 család iskola kezdését tudják megkönnyíteni. A szervezők pedig a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladék udvarba várják az adományokat. Erről bővebben lehet olvasni egyébként a nyiregyharza.hu oldalon is, vagy akár a bestfmnyiregyharza.hu oldalon is. Én hozom a legjobb zenéket addig is. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a 103.9 Best FM.

0: 99 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Alex.

Közlekedünk egy picikét, és ha mondjuk a Ferenc körúton autózunk, én is sokat megyek egyébként arra, akkor látom, hogy ott még újabb karbantartást végeznek. Itt a belső sávot ugyanis lezárták, mert hogy folytatódik a közmű fedlapok szintbe helyezése a Ferenc körúton a Kossuth utcától egészen a Pazonyi tér irányába, és itt azt kell tudni, hogy a munkák miatt a belső forgalmi sávot több helyen lezárták, valamint sebességkorlátozás is érvényben van, úgyhogy a táblákra tessenek figyelni. A közlekedést idéglenes terelő táblák segítik, ezért érdemes körültekintően közlekedni itt az érintett útszakaszon, de szerintem a vasárnap az olyan kis lájtosabb tempót szokott eredményezni. Valahogy úgy megérezzük, ugye, hogy ilyenkor nem kell úgy hajtani, mint amikor hétfőn reggel rohanunk az iskolába. Egyelőre rohanás nincs, vasárnap van, nyugi van, pihi van és vakáció van.

Ő volt Seal egy rózsával a kezében, én elfogadnám tőlem, meg bárkitől is egyébként, mert az mindig jól esik minden hölgynek, úgyhogy lehet így is tervezni akár a délutánt, ha már látogatást teszünk valahová. Whitney Houston dala vár még ránk, aztán én már búcsúzom, remélem mindenkinek jól telt ez a hete, és a csütörtökön kihirdetett ponthatárok sem szomorítanak el senkit. Egyébként még mindig elérhetőek a felvi.hu honlapon a ponthatárok, meg lehet ezeket nézegetni majd, és persze akiknek nem úgy sikerült, mint ahogy tervezték, szerintem ők se szomorkodjanak. Én köszönöm a figyelmet, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, innentől kezdve Dékán István érkezik majd itt a 103.9-en, én pedig majd a jövő héten a Best reggelekben még maradok, mert hogy Norbi kollégám pihen, úgyhogy együtt indítjuk majd a holnap reggelt is 6 és 10 óra között. A figyelmet köszönöm, viszont hallásra, én Szentai Edit vagyok.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspest is járvány.
2: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint Fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsei utcai Fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi Fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Újra itt vannak a délután percei, vasárnap is mink. Ez a 4 óra, 2 után 3 perccel. Köszöntöm, Déken István vagyok, és hát jöjjenek a hét legfontosabb dolgai. Még hozzá így a hétfőre készülve, és kezdünk is Orváth Tamás dalával a megszakadt, után jönnek a friss előrejelzések.

A TNT banda 30. fennállását ünnepli ezzel a dallal. Ébren álmodtunk itt a legnagyobbak között, és jön a Black Eyed Peas. Előttünk a legfrissebb előrejelzések, mely talán nem mondható rózsásnak. Az erős szél elkísér minket délnyugat felől nagyjából 4 óráig, aztán kezd majd veszíteni a szél az erejéből, de ez már legalább melegebb légáramlatokkal érkezik. 31 fok a hőmérőn, 17 órakor ez a csúcsértékünk, jelenleg egyébként 29-30 fok mérhető Nyíregyházán. Holnap 19 fok a reggel is tart, mellett marad a délnyugatias erős áramlás egy-két komolyabb lökéssel, mely tovább erősödik, majd dél környékén akkor beborul az ég, és erős nyugatias szél kíséretében jöhet az eső. Hát ezek a legfrissebb hétfői adatok. Na de hát visszakanyarodva itt a mai listánkhoz, a Black Eyed Peas-zel folytatjuk, a Kisvilág, a Cosmix-szal egy átgondolásban, Lotfi Begivel mindjárt.

Wolf Kati után néhány program, Baba Bőrze, ez pedig egy jó kis program is lehet, amellett, hogy rendkívül hasznos. Miért hasznos? Mert itt vagyunk az iskola kezdés kapujában, egy csomó mindent árulnak ilyenkor használtan nyilvánvalóan, ami hasznos lehet nekünk. Gondolok én itt, nem tudom, vonalzóra, mert a vonalzó nem kopik, vagy a körzőre, mely szintén nem kopik, és én szerintem így nagyon sokat lehet spórolni, bár nem hiszem, hogy ez a legnagyobb kiadás az iskola kezdésnél, de én azért figyelnék rá, lesz ez majd vasárnap a szokásos helyen a búzatéri piac, fedetlen külső területén, érdemes azért ide ellátogatni, ha más nem csak sétálni egyet, mi biztosan megyünk a feleségemmel. Aztán nézzük, hogy milyen programok vannak még, ha már így ezt programként emeltem ki, akkor beszélgessünk a Panyola Festről, július 31. augusztus 2. Számtalan programot emelhetnék ki, számtalan koncertről beszélhetnénk, de szerintem a Pornograszt az már eladja, na meg a Gipó Cirkusz Kelet Brass Band azért itt eladja a programot, én azért körbenéznék. A programot megtalálja a Best FM oldalán. Sóstói Fit Esték, ez is pörög egészen június 15-től, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Sóstón egyébként a Sóstói Piac területén van ez minden hétfőn 18 órától, kiegészítések ezek mellé is a Best FM oldalán. És jöjjenek a dalok, a New Radical az énekeljen, aztán majd a Salfedul Baya Baya című második kislemezéről első debütáló daluk is itt a legnagyobbak között.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Szipri Red énekelt a 2000-es évek elejéből, melós ajánlatok pedig mindig fontosak. Ha valakor mindig hozom, hogy egyszerűen csak szem előtt tudjuk tartani a legfontosabbakat, mert az anyagi biztonsági nagyon fontos dolog a család életében, és így, hogyha meló nélkül vagyunk, vannak álmatlan éjszakáink. Ezt azért be kell vallani még azoknak is, akik ilyen pályázatot írnak. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére. Jelentkezés július 31. Az új vezető kiválasztásáról várhatóan augusztus végéig dönt majd a pénzügyminisztérium. Hát ez is egy melós ajánlat, bár azt gondolom sokan nem tették fel a kezüket, az infót a nyíregyháza.hu-n azonban megtalálja. És jöjjenek a dalok a T.I. és Rihanna közösében a Live Your Life, meg Volvox-szal tapsikálunk is, aztán nem sokára már Donit köszönthetjük, jönnek a legfrissebb hírek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Három óra után járunk, 3 perccel, erős szélben telik a délután, de szép idő van odakint, a legnagyobbak pedig felsorakoztak most is. Mindjárt jön Rúzsa Magdival a szerelem, Kelly Strick Me-jével, pedig egy jó kis popdal, és előttünk pedig a NAV infója. Újabb ellenőrzés indult részükről,

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Muni Love, Funky, a pörgött le éppen csak az It's a Shame után, majd Zola énekel, ugye a New Level Empire frontemberének szóló karrierjét készítgettem itt a folytatásnak. A NAV revizorjairól pedig beszéljünk. A nyári szezonális ellenőrzés tart, és elkezdték a fagyi árusokat is ellenőrizni, csak hogy minden rendben legyen, csak hogy az legyen kiírva, ami tényleg a termékben található, hogyha cukormentes, akkor cukormentes legyen, ha tejmentes, akkor tejmentes legyen. Úgyhogy egy kicsit a körmükre néznek, nyilvánvalóan a szezon közepén, ez nagyon aktuális már. Egészen június 1-től már pörög a program, augusztus 31-e között pedig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik majd a szezonális szolgáltatásokat, árusító helyeket, persze itt nem csak a fagyi kerül a figyelem fókuszába, hanem a szállások és persze a burslisok, a hotdogárusok, a gyroszosok, minden, ami nyáron pörög, ide fókuszál tehát a NAV kiegészítéseket. Most is talál a Best FM oldalán, és persze a NAV oldalait is megkeresheti az infóért. Zola, ne nekeljen, sehova se passzolok, ez a szóló karrier. Jay-Z már itt, Beyoncé párja, Bonnie és Clyde, mindjárt.

A Backstreet Boys énekelt a Larger Than Life a 90-es évek végére, vagy a 2000-es évek elejére, talán már nem is tudom, tehát az ezredforduló környékén ez volt az utolsó egyik legnagyobb dobásuk. Egy kis környezetgazdálkodás vagy egészséggazdálkodás, területrendezés, városszépítő program mindenhová besorolhatnánk. A parlagfűért virágot akciót, mely évek óta segíti, hogy rendezzük a sorainkat itt Nyíregyházán. Miért jó ez? A parlagfű írtásáról a portáinkon mindenképpen gondoskodnunk kell, mert hogyha ezt meglátják, hogy parlagfű telepünk van, akkor jön a bírság. Először csak felszólítanak minket, hogy kasszáljuk le, aztán pedig jön a bírság. Na most a lekasszált parlagfű nem ér semmit, mert nagyon gyorsan újra kihajt. Pikpak eljön az a pont, amikor újra virágzik, és ugyanott leszünk, ahol elkezdtük, ráadásul egy jó kis kasszáláson is túl vagyunk. Húzzuk ki gyökerestől, mert akkor nem képes újra megjelenni. Ha már kihúztuk gyökerestől, akkor vigyük el a hulladék udvarok egyikébe, bármelyikbe, itt Nyíregyházán is, rögtön már benne is van a programban, a parlagfűért virágot programban, mely kihúzott, tövesen kihúzott parlagfüvekért hozhat egy kis jutalmat, tájékozódhat akár a nyíregyháza.hu vagy a Best FM oldalán, az IAK oldalán is megtalálja a hírt. Folytatjuk dalokkal, jó? Az özönvíz érkezik Jocitól, Florida-val, pedig irány a nyárban. Good Feeling is itt a legnagyobbak között.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

A Follow the Flow dalát valahányszor címmel dudoltuk itt a Best FM-en, és kénytelenek vagyunk beszélni a rolleresek, az e-rolleresek helyzetéről, mert a statisztika borzalmas. Elképesztően magas egy beszámolót talál egyébként a nyíregyháza.hu-n. Az év első felében közel 1200-an sérültek meg rolleres balesetben, ketten meg is haltak. A beszámoló szerint, illetve a rendőrségi infók alapján ezek javarészt fej és mellkas sérülések, mert ugye a rollernek a kormánya viszonylag magasan van, melyen átesve orrabokunk fejre esünk, és ugye megütöttük a mellkasunkat, megütjük a fejünket. A balesetek általában ilyen jellegű sérüléssel járnak, meg a térd, na meg a könyök, meg a válltörések szoktak még jelentkezni, pláne abban az esetben, mikor többen utaznak a rolleren, az első átesik a másikon, ja Istenem, óriási a probléma ezzel kapcsolatban. Folyamatosan megy az egyeztetés az e-rollerekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotásáról, hogy hogyan lesz még ellenőrizve, még igazából az is kidolgozás alatt. Tényleg valamit tennünk kellene, a bukós sisakot mindenkinek azért ajánlom. És már is folytatjuk a legnagyobbakkal, a Lisa Stanfield The Real Thing sikerével, aztán majd Vastag Csaba is, Artful Dodger, Romina Johnsonnal énekel. Moment a Festa, hírek előtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a VIN köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a VIN köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 4 órakor sincs megállás, csodaszép időben, egy kis erős szélben telnek a percek, egészen pontosan 31 a hőmérőn, a délnyugatias szélben pedig jöhet egy-két erősebb lökés, ezzel számoljon, a legnagyobbakat pedig hozzam én, méghozzá most a Lady Marmalade, mellyel indulunk. Best FM. So, sisters, let me hear ya.

0: Hitter.
1: Robbie Williams dala után egy kis naptár lapozgatás. Innentől kezdve nagyon felgyorsulnak az események, elszalad a július, az augusztus pedig legalábbis nálunk már a gondolkodáson, a bevásárláson, a készülődésen és az ezzel kapcsolatos feladatokon jár. És elmondható, hogy ez nem csak az augusztusi hónapra, hanem a július közepi végi hónapokra már jellemző. A szülők elkezdték a tanszerbe vásárlós körútjukat járni. Nagyon jól körbe kell nézni, mert óriási különbség lehet ár és ár között ugyanazon a terméket tekintve, és persze az ár érték arány is nagyon sokat számíthat. Egyébként talán a legjobb lenne, ha valaki összeállítaná ezt, és akkor postára tenni. Még akár szerintem ilyenbe is nagyon sokan belemennénk. Fontos tehát, hogy tudjuk, hogy mit hol szeretnénk megvenni, fontos megnézni, hogy mi mennyibe kerül, mert azért itt óriási különbségek rajzolódhatnak ki. Mindezek mellett azt is jó szem előtt tartani, hogy az önkormányzat idén is segít, és a tavalyi 3000 forinttal szemben egy 5000 forintos segítséget kapunk tőle. De hát erről is beszéltünk már, illetve a cikk bent a Best FM oldalán. Dobban, halott pénzzel folytatjuk ívvel, pedig a Gangsta Lovin mindjárt.

Hát nem beszéltünk, inkább hallgattuk a dalt, illetve hallgattuk az infókat. A Salt & Pepper énekelt Let's Talk About Sex. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Beszélgetünk el a temetőről, ugyanis itt is komoly változások vannak a parkolást értendően. Nagyon nagy szükség volt egyébként a parkolási rendszer megváltozására, megváltoztatására, mert a forgalmasabb időszakban, ugye amikor jönnek a minden szentek, azért itt komolyan várakoztunk, hogy bemenjünk, letegyük a verdánkat, elrendezzük a kis dolgunkat, és akkor kijöjjünk. A parkolási rendszer olyan módon változott meg, mint a mélygarázsokban vagy a plázánál van. Befelé egy automatán keresztül jegyet kapunk, majd amikor kifelé jövünk, egy automatán keresztül kifizetjük a parkolás díját. Hát ilyen lesz az északi temető parkolási rendje, mely majd a forgalmasabb időszakban hozza az előnyöket, tájékozódhat a nyíregyháza.hu-n. De mi már ezt is tudjuk, ugye? Füllet forró nyár Gáspár Laci dala érkezik a folytatásként, aztán majd a Bublé után Freddy is énekel, itt a Best Ten.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Bassman Jacks és a Good Luck után térfigyelő kamerák, sokkal biztonságosabb lesz az átjárás a Csemete utcán, amely a közbiztonságot javítja, az illegális szemét lerakást próbálja visszaszorítani, és emellett a vasúti átjáró biztonságára is figyel. Hogy mire sebességet, majd ezt nem tudom, illetve azt se fogjuk tudni megállapítani, hogy figyeli-e a vasúti átjáró jelzéseit. Az info, ahogy mondtam, itt szűken a nyíregyháza.hu-n elérhető. Új térfigyelő kamera tehát a Csemete utcai vasúti átjáróban. Hát remélem, hogy az illegális szemét lerakást azért sikerül majd ezzel a rendszerrel, ezzel az átalakítással megfékezni. A Kegyelem Curtis-től Madonnával a Vogue, Ákos Örvénye, csupa jó dalok, dudolós dalok itt a vasárnapban.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.
1: A te zenéd. A te rádiód. Best FM.
2: Best FM.
3: Tovább nem tudok várni. Most már megteszi bármi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújul a Magyar Vasút, nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Móricz Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint Fiók könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai Fiók könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi Fiók könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, Zsidával, az Eperhold mindjárt, George Michael, Amazing sikere. Egyébként velük kezdünk, és infók előttünk a szúnyoggyérítés mindannyiunk ügye, hogy hogyan írtják a szúnyogokat, pedig egészségünk pecsétje. Itt egy komoly változás.

Gyil után szúnyoggyérítés most nem az aktuális feladatokról, hanem a szúnyoggyérítés folyamatáról, ennek a biológiai vagy egészségre károsító hatásáról beszéljünk. Egy nagyon komoly változás készülődik, méghozzá Gajdos László javaslatára. Arról szól a dolog, hogy eddig ugye kémiai és biológiai szúnyoggyérítéssel találkozhatunk. A kémiai, ez az elterjedtebb sajnos, itt azért egy kicsit másabb készítményekre kell készülni, mely nem feltétlenül csak a szúnyogokra veszélyes, hanem itt komoly környezeti kockázatot vállalunk. A biológiai szúnyoggyérítés kifejezetten a szúnyogokra, és egyedül a szúnyogokra ártalmas, így a korábbi vegyes védekezéssel szemben áttérünk a kizárólag biológiai védekezésre. A javaslat alapján, melyet egyébként megtalál a nyíregyháza.hu-n, olvasható itt egyébként az is, hogy ugye a vízmegtartással járó feladatok következtében a szúnyogok, a szúnyoglárvák fejlődési tere egyre inkább nő, így pedig az invazív fajokra is egyre inkább számítanunk kell majd a jövőben. Ezért fontos átgondolni a stratégiát, és ezért fontos ezzel foglalkozni. Egy bővebb tájékoztatót talál tehát a nyíregyháza.hu-n. Szóval semmi pánika, Honeybees dalát így hallgatjuk, Sarah Connorral lassítunk, hiszen mégiscsak a vasárnap késő délutánban vagyunk. From Sarah with Love.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Flór Tomi és a Mizu, itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Időről időre hozzam a hírt, időről időre beszélünk a véradások fontosságáról. Beszéltünk már több ízben arról, hogy nagyjából 6-8 ezer véradóra van szükség. Ez tudja biztosítani a stabil ellátást, mert látnunk kell, hogy nyár van, persze a srácok nem járnak iskolába, persze, egy csomó minden úgy átalakul a nyárban, de a vérkészítményekre továbbra is óriási a szükség, és a betöltött a 18-at, valamint több mint 50 kiló, és nem töltötte még be a 65. életévét, akkor egy tajkártya, egy személyigazolvány és egy lakcímkártya segítségével már mehet is segíteni másoknak. Ne felejtje, 3 emberi életet is megmenthet egyébként. Vannak ezek az irányított véradások, ez is nagy segítség lehet, ha úgy gondolja, így is részt vehet az ilyen mozgalmakban, tájékozódjon a Best FM oldalán, a cikket ma is megtalálja. Folytassuk a Toxikkal, itt már Britney-nek el, Berkes Oliverrel, jó vagy rossz legyek, Kyle és az In Your Eyes óriási diszkóhimnusz volt, ezzel a trióval folyt.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nem. Ja nem, énekelt Rácz Gergő Sziszivel. Közösen hozták össze a dalocskát, mi meg utolsó infoink között már a hétfő időjárást. Nézegetjük, osztunk, szorzunk, hogy hogyan kell készülni, öltözni. 19 fok a reggeli percekben, ez azért a jobbnak néz ki, mint a múlt heti 11, azonban a szél az nagyon erős lesz már, hajnali 2-től számíthatunk élénk, déli, délnyugati szélre, 6 órakor a reggeli start mellett 19 fok mellett élénk lesz majd a szél 1%-nyi valószínűséggel esik. Az idő, ahogy előre halad, pedig egyre inkább erősödik a szél. A következő kategóriát már dél környékén átlépjük, akkor jönnek majd a legkomolyabb lökések nyugat felől, és akkor be is borul az ég, az eső valószínűsége. Még mindig csak 4%, egyébként a délelőtt majd felhős és napos időszakokkal, a déli órákban pedig már inkább borult idővel találkozunk. A csapadékra úgy néz, hogy készülnünk, a hétfőben még nem érdemes, az erős szél az viszont komoly lesz. A távlati adatokat tekintve inkább a kett hozhat csapadékot, legalábbis akkor sokkal inkább van valószínűsége. Majd látjuk egyébként a nyarat, majd szerda környékén kapjuk vissza, és nagyjából 2 hétig tart, 15-ével bezárólag, bár igazából néha-néha jönnek majd a záporok, a legmelegebb majd a hét második fele, és a jövő hét eleje. Várható akkor 39 fok is lehet majd. Na, kalendárium adatok 27-ére, hétfőre Olga, Liliana és Bertold ünnepel, mindenkinek jó ünnepre és boldog névnapot kívánok. Hozom a dalokat a folytatásban, jön majd Donna Louise, na meg az EFOT Fesztivál himnusza a régi nyár, ez egy átirat, ugye? Kollányi Zsuzsival, mindjárt hallgatjuk No Doubt, pedig zárja a sort, aztán pedig jön majd a Night Shift lezárni a vasárnapot, én pedig ezzel mára búcsúzom, a hétfő délutánban pedig újra számítok. Figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra!

0: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek jutatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is, itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspest is járvány.
2: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Bórit Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: off it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthon

0: mondta a 103. paplászló elitökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Nagy Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen-György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: nagyon jó a Veszprém, és a Veszprémet hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrás

0: iskolából végzik, nagyjából 160 millió forintból. Ha a tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a Nyírvévé. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan. Besütem.

0: most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun, he says,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. That's just the way it
1: is. Legyen a kedvenced.
2: Szerintünk nem csak a 20 évesek

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Dudolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.

0: nekem nem kell.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
3: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9